0: A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari-szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Trémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adját, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását Székinész Trémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró, konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád-Szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Pollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pászló extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgótarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pászló 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapújtő együttese 53 ponttal.
0: Időjárás.
2: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
0: Közlekedés.
2: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székiné Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását Székiné Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható, aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patakvölgye a Nógrád-Szakáli Kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpármúzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Pollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pásztó extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgótarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pásztó 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapfújtő együttese 53 ponttal.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Időjárás.
0: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
3: Hello, hello, szevasztok! Szép reggelt kívánunk minden megafonistának, elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy utcu neki! Salgótarjántól a Megyeri hídig itt vagyunk, ragyogunk. Oricek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyival indítom a reggelt. Sándor, jó reggelt neked is.
4: Kellemes ébredést, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, május 26-a kedd van. Névnaposokat is hoztam. Például az Evelyn, aztán a Fülöp, Aladár, Elektra, micsoda név, Filip, aztán Godó, Könyvér, és mindjárt keresem, csak nem érzem az ujjammal. Nyék, aztán Szemere. Hát Isten értesse az ünnepelteket, és nagyon sok boldogságot kívánunk persze a születésnaposoknak is.
3: Abszolút.
4: Ez a csodás, gyönyörű reggel.
3: Igen, ott a Budapest főváros környékén csodás, gyönyörű reggel van, Karvas vagy?
4: Igen, igen, kellemes. Jó, figyelj, májust imádom. Májusban nagyon jó a levegő, jó a illat van, meg úgy csicserednek a madarak, és ez olyan megnyugtató. Figyelj, itt a nyár, nincs mit tenni. Pár nap, és tényleg nyár.
3: Igen, ennek örülni kell.
4: Eljön a szünet, és így van.
3: Igen, igen.
4: Ezt vártuk.
3: Igen, és ha már, jó, hogy akkor tudunk erre kötni, ha már itt a nyár, és a Karvas Sanyi örül, hát mi a nyárnak az egyik velejárója, a kedves hallgatók, a szúnyogok, és ja, ugye mindig azért előjön a szúnyogdérítésnek a kérdés, amelyet ugye a katasztrofa védelem szokott csinálni, megrendelik, ugye állandóan már veri az asztalt minden lakos, hogy akkor a polgármester rendelje már meg, menjen át, stb. Tötöröm, csapják szét a gőzzel, és meg lehessen maradni. Ugyanakkor van egy másik oldal, aki azt mondja, hogy akkor áthagyjuk már ezt a kemikáliás történetet, mert ugye be kell hozni a gyerekjátékokat kintről, a homokozóból, meg a ruhák, be kell szedni, akkor már lehet, hogy az eperre is rámegy valami, bár ugye azt mondják, hogy nem megy rá. Úgyhogy ilyen pró-kontrák vannak, és most Nagymaros kapcsán fogunk beszélgetni erről, mert hogy Nagymaros is csatlakozott a Dunakanyar Környezetvédő Egyesülethez. Ők ugye azt rakják előtérbe, ők, nekik az a lényegük, az a céljuk, hogy ugye ez a kémiai érítés ez tűnjön el, vagy hát minél kevesebb legyen belőle az önkormányzatok szintjén, és inkább a biológiaira álljanak át. Erre kérdezkedett most rá Nagymaros önkormányzata is, úgyhogy nem Petrovics Lacival beszélgetünk majd, hanem Bátki Lászlóval, az eset elnökével arról, hogy akkor pontosan mit is akarnak elérni, mi is ennek a kis önkormányzati társulásnak a lényege. Úgyhogy az egyik témánk az például ma majd ez lesz. Úgyhogy megyünk, Sanyika. Jó? Meg a slágerekkel. Bekészítettük, úgyhogy kezdünk is.

0: Születésnaposunk van, kedves hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit jazzelünk, nem nagyon, óvatosan, jó? Tehát nem fogok ide behozni ilyen borult jazz, mert hogy itt mindenki áttekel, nem tudom én hova, és elmenekül egy korra reggel, hogy ilyen jazz fogunk hallgatni. Nem, hanem Miles Davis, és neki is egyébként, ha már ugye kedves 80-as évek, a késői időszakában fogok egy nótát hozni, és ugye hát kiemeljük azt a lemezt, amely hát minden mai napig az egyik legjobb jazz lemez.
1: Szerintem a jazz előadók közül Miles Davis-t szinte mindenki ismeri. Én biztos vagyok benne, ha nem is ismeri a dalait, akkor is hallott már.
0: Abszolút, igen. És ugye 86, amikor megjelenik a Tutu, amely nagyon sok rajongót sokkolt, mert már nem klasszikus jazz volt, hanem erősen elektronikus, szintetizátoros, funkos hangzás, és Miles Davis ezzel ismét egy teljesen új irányba vitte el a jazz, úgyhogy beragadtunk a címadó dalba, a Tutuba, és aztán jön egy-két érdekesség, akár a lemezt is érintve.

0: Na mit szólsz hozzá, Sanyika?
1: Nem rossz, egyébként őszintén mondom, nem rossz. Nekem tetszik a hangzása is, meg olyan nyugis, olyan, nem tudom, kicsit úgy ellazít. El tudom képzelni, este, bocsánat, kis szivarozás, közben ezt a zenét hallgatva, egy-egy korty...
0: Nullás sörrel,
1: ha már nullással
0: akár, igen. Igen, ugye a legtöbb hangszeres részt ezt Markus Miller játszotta föl, tehát ő írta és producálta az albumnak a nagy részét, ő tolja a basszusgitárt, természetesen meg mellette billen, dobgépeket programozott minden. Tehát ő a félig Miles, félig Markus Miller lemez egyébként. És ugye Desmond Tutura utal maga a lemez. Ő egy Nobel-békedélyes dél-afrikai püspök volt, aki ugye az apartheid elleni harcnak az egyik legismertebb alakja volt. És ugye Miles Davis tiszteletből választotta a címadó dalnak is, meg ugye lemeznek is ezt a nevet. Hát elnyerte a legjobb jazz instrumentális előadás Grammy-díját, és a legismertebb 80-as évekbeli lemeze ez lett. Nagyon sokan imádják, mások meg egyébként nagyon-nagyon gyűlölik.

A jazzpuristák egy része szerint túl poppos lett, tehát hogy 80-as évek, tehát a jazz nem lehet ennyire poppos, meg nem lehet ennyire túl elektronikus, viszont mások szerint meg zseniális húzás volt, mert ugye megint évekkel megerőzte a korát, a mester, visszafogottan trombitál a korábbi lemezekhez képest, ilyen kis atmoszférikus kis dalamokat tol bele egyébként, és hát sokan ezt tartják az egyik legjobb példának, hogyan találkozott a jazz, meg az MTV generációknak a világja, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a lemezt mára, tessék meghallgatni a tutut.

0: Nézzük hát a megaslágerek után, hogy a 80-as évek nótáit követően, hogy mi minden történt a nagy világban. Vannak születésnaposok, vannak érdekes események, Sanyi, úgyhogy ezeket mindenképpen gyorsan áttekerjük, jó? Ebben az 1-2-3 percben. Hát a mai nap az izgalmas volt 1980-ban, mert hogy Farkas Berci bácsi, az első magyar űrhajós, megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojusz 36 fedélzetén.
1: Tudod, mi az érdekes?
0: Na.
1: Tehát nyilván, tehát most tényleg 51 éves vagyok, sok mindenre emlékszem. Tehát emlékszem úgy nagyjából olyan 2-3 éves korom óta dolgokra.
0: Igen.
1: Emlékszem például Brezsnyev temetésére, hogy mindenki egy maréknyi homokot szórt a sírnál.
0: Aha.
1: De azért 5 éves voltam, mert nagy voltam.
0: És ez így megmaradt benned.
1: Igen, de ez nem.
0: De ez nem.
1: Ez nincs meg. Pedig emlékszem, hogy volt ilyen műsor régen, tudod, hogy az éveket, hogy Studio 80, Studio 81, Studio, ahogy így mentek az évek, és az mindig keddenként van, de erre esküszöm, nem emlékszem. Tehát nyilván így már utólag, persze, belőttek így, akár mi is beszéltünk már róla, meg itt beszélgetések, haverokkal, ilyesmi, de én, hiába, hogy 5 éves voltam, nem emlékszem erre a sztorira.
0: Hát, figyelj, lehet.
1: Valahogy ez kimaradt, nem tudom miért. Biztos,
0: hogy egyébként nagyon fontos. Fontos történés volt, és remélem, hogy visszajön majd az ifjú titános Balassa Gyarmat, mert még eléggé rövid időt tudtunk vele beszélgetni.
1: Kapu Tibor?
0: Igen, hogy őt még azért egyszer el tudjuk csípni, akár itt a reggeli műsorban egy jót is beszélgetni.
1: De nagy lenne.
0: Igen. Na, gyorsan még egy-két születésnapos, ma születik Helena Bonham Carter, angol színésznő, nagyon szeretem őt. John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a Western filmek legendás alakja szintén, és az Európai Unió hivatalos zászlója lett, ugye a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített lobogó, és hát a végére Lári Fári, ma Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök 2006-ban megtartja az összödi beszédet. Ennyi gyerekek, úgyhogy megnézzünk egy régi Nógrádot, már is.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Közösen megnézzünk Sanyikával egy 1996-os május végi Nógrádot, amelyben a cikk arról szól, hogy elszabadult a pokol az utakon. Ugye 90-es évek második fele.
1: Vérrel, tudom, miért volt ez?
0: Vérrel búcsúzott a hosszú hétvége a megyében, két csendes nap után hétfő délelőtt elszabadult a pokol a nógrádi utakon. Egy órán belül két balesethez riasztották a mentőket, a tűzoltókat és a baleseti helyszínelőket, a tragikus mérleg két halott és egy súlyos sérült. És ezt ugye részletezik, hogy hát ketten haltak meg hétfő reggel a 21-es úton Kisterenye és Vizslás új lakpuszta között. Előzés közben egy balra kanyarodó autón ütközött egy másik, kisodródott, három fának ment, végül a szántóföldön megállt. Az autó két utasát a tűzoltók szedték ki, mind a ketten szörnyen tartanak az ütközésben, és ugye törésekkel, agyrázkodásokkal vitték őket kórházba. Ez volt az egyik, amit ugye a cikk elemez. Hát javult a morál szerinted, Sanyika? Hogy emlékszel te vissza, mondjuk a 90-es évek végén, milyen volt utazat, akkor azért már mentél autóval is akár, hogy...
1: Hát, 96-ban már simán Pestre jártam.
0: Na, azért kérdezem.
1: Nagyon sok baleset volt, egyre több autó volt, és nyilván ugye most már még több van, csak akkor ma már tudod, van egy baleset, hát fölségvel kapjuk a fejünket. Akkor hetekig, napokig beszéltünk.
0: Ez ennyire téma volt régen, hogyha...
1: Hogyne, persze, ha volt egy baleset, akár a kettesen, érted? Hát emlékszel, itt is kerestük, hogy hol volt, esetleg mit tudom én, a kereszt, tudod, ha meghalt valaki. Elvileg az tavalyi év baleseti statisztikát nézve csökkenő tendenciát mutat a halálos balesetek száma. Erről azért beszélgettünk többször már, meg nyilván fogunk is. Sok a baleset, sok a koccanásos, figyelmetlen baleset, az elsőbség meg nem adása. Az utak minőségei talán most már azért sokkal jobb állapotban vannak, ezért is száguldozunk sokan, meg száguldoznak sokan. Régen azért az utak minőségei azért nagyon-nagyon rosszak volt, de érdekes volt egyébként, ahol tényleg rossz volt, ott azért tényleg lassan mentek az emberek, és tényleg betartották akár nem 40-40 km per órás sebesség.
0: Hát igen, de azért, ha visszagondolsz, még annyira ilyen free-be ment ez a bekötöm magam, nem kötöm be magam, ugye? Tehát, hogy azért a 90-es évek végén még ott azért annyira olyan foglalkoztak a sofőrök azzal.
1: Igen,
0: az,
1: igen, de most is most... sajnos még megvan.
0: Hát igen, csak itt azért bünti van meg azért, itt, mert, tehát, ha az autókat veszed, akkor már tehát csipogást nem tudod kiiktatni, tehát muszáj bekapcsolni az övet, mert megőrülsz, hogyha ki van kapcsolva, igen. És úgy... De igen. Ott szerintem még a biztonsági övvel is azért még ott voltak játékok. Na jó van, hát ez nem volt egy szép nap egyébként a Nógrádban, de azért erről is kell beszélni. A Mágos Lágerekkel megyünk tovább.

0: vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
11: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Trémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodás menedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, tűzte hozzá várakozását székinész Trémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt. Így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
0: Időjárás.
12: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
12: Közlekedés. Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
13: Megafon.
14: Nagyot szól.
15: Elmúlt 7 óra 3 perccel, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, üdvözöljük a hallgatóinkat, a hírek után robogunk tovább, és belekezdünk a keddünk első témájába, a mikrofonnál Olicsak Ádámot halljátok, és Karvaj Sanyi is itt van, Sándor, neked is jó reggelt ismételte, hello!
16: Jó reggelt kívánok, sziasztok, szia Ádám! 2026. május 26-a kedd van, és remélem mindenki jól érzi magát, jól van, készülődtök, már készítitek a 10 órait a gyerkőznek a suliba, esetleg úton vagytok, vezessetek óvatosan, és szóljon a megafon jó hangosan.
15: Így, és hát a szúnyogokkal fogunk ebben az órában foglalkozni, már is mondjuk, hogy miért.
17: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A Dunakanyarban vagyunk ebben az órában, és a szúnyogokkal, pontosabban a szúnyoggyérítéssel foglalkozunk. Mert hogy hát ugye jön a nyár, Dunapart, és akkor aztán itt, hát meg tudja keseríteni.
1: Az Ipoly parton.
0: Abszolút. Meg tudja keseríteni az emberek életét, tönkre tud tenni egy fesztivált, egy kiülést.
1: Csak egy egyszerű nyári estét. Jó beszélgetést. Nullás sörrel kiülsz, beszélgetsz a haverokkal, vagy csak éppen kiülsz, és mondjuk szívod ezt a jó levegőt, lazítasz. Én szoktam ilyeneket csinálni, vagy onnan telefonálgatni a kis padomról, érted? És az annyira durva, hogy megint csapod magad, érted, és a francba a kezed, a lábad, meg viszket, meg nyilván, bocsánat, de azért csak vakarod egy időt.
0: Hogyne? Én emlékszem rá, hogy nekem egy jó pár évvel ezelőtt volt, elvakartam egyet a vádlimon, úgyhogy ezt senki ne csinálja, mert tényleg halál. Tehát elvakartam a vádlimon, olyan szintű fájdalom, amilyen voltak, hogy nem bírtam ráállni. Tehát, hogy ilyen nem tudom már, ilyen kenőcsöktől kezdve mindent, és rendesen gyógyszeres kúrát kellett fölírni a bőrgyógyásznak, mert egyszerűen tök olyan úgy bedurrant a vádlim, hogy azt hittem, hogy betoljok. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva.
1: És igen, jól mondod, valójában tényleg igaz, amit az Ádám mond, drága hallgatók, mert nekem is ilyen antibiotikus kezelés volt, a krém is, meg valami gyógyszert is szedtem.
0: Igen.
1: Még úgy kérdeztem is, hogy viccesen a doktornőt, tudod, hogy mehetek dolgozni.
0: Igen, tehát ugye brutális. És összebb lehet, hogy mind a kettőn talán. Tehát, hogy egyik meg a másik, és akkor tudod, még vakargattam, nem is figyeltem, mondd, és aztán csak észrevettem, hogy brutális. Na, de ugye azért itt van egy másik oldala, nekem nagyon sokan szoktak tiltakozni az ellen. Én emlékszem rá, egyszer Ipolyságra mentünk a Smoking Sofa Trióval játszani, és pont előttünk volt ez a permetes autó, amely ezt a gőzt, gázt, permetet felhőt, ezt így berobbantotta ott Ipolyság főutcáján, olyan szinten meg kellett állnunk az autóval, mert nem láttad, hogy mi van. És ugye ez a fajta gyérítés, ugye ez a kémiai típusú szúnyoggyérítés, és nagyon-nagyon sokan ágálnak ellene, mert hogy oké, be kell hozni a ruhát, nem tudom én a játékokat a gyereknek kint, ami kint maradt, azt akkor hozd be, le kell slagozni, elvileg úgy gyümölcsökre, eperre, újhagymára nem ártalmas, tehát hogy vízét, de azért mégiscsak kemikáliáról van szó, és hát ez ugye azért egy ilyen all-in történet sokszor, mert hogy nem csak a szúnyogokat gyéríti, hanem ugye amiért is mozog, ilyen rovarokat is, ugye erről is szoktak a tiltakozók beszélni, és hát a hasonló hogy mondjam, szemléletet követ a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület is. Velük fogunk beszélni, pontosabban annak elnökével, Batki Lászlóval, mert hogy most aláírtak egy friss megállapodást, mégpedig Nagymaros város önkormányzatával. Az egyesületnek a kezdeményezéséről annyit, és mert beszélgetünk mindjárt a Lászlóval, hogy hát azt akarják elérni, hogy cserélje le minél több dunakanyari önkormányzat a környezetkárosító kémiai gyérítést, és helyette biológiai gyérítés módszerére álljanak át, és ugye ezt szorgalmazzák, és hogy nagyon sok ilyen edukációs eseményt is már tartottak az elmúlt időszakban, elmúlt években, tehát most a 11 településen végeznek ilyen tevékenységet, és hogyha...
1: És ez is hatásos lesz?
0: Beszélgetünk róla, tehát hogy mi a tapasztalat, meg hogy egyáltalán nyilván az, hogy végig szólod az egész városten kemikáliákkal, nem biztos, hogy nagyon fancy, nagyon jó a történet. Nyilván ezt akarják minél kevesebb helyszínen látni, és helyette a biológiai gyérítés módszerét alkalmazni. Úgyhogy a legfrissebb ilyen csapattag ebben Nagymaros, úgyhogy beszélgetünk majd mindjárt akkor a Lászlóval, az egyesületnek az elnökével, hogy mit is jelent pontosan az, hogy akkor erre a fajta módszerre állnak át, mert hogyha mondjuk van egy inváziós napod, amikor 1000 millió van, akkor lehet, hogy mégiscsak be kellene vetni a kémiai gyérítést, tehát hogy azért egy-két kérdés fölmerül, ezekről fogunk majd a Lászlóval beszélgetni mindjárt.

0: Szúnyog a témánk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek ebben az órában, mégpedig azért, mert hogy a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület most egy friss önkormányzattal, Nagymarossal társult az ügyben, hogy hát egyfajta kis együttműködés hozzanak létre, hogy felhívják a lakosok figyelmét arra, hogy hát a kémiai szúnyog gyérítésen és füstölésen, gőzölésen, gázoláson túl is van élet. Ugye ezt kezdtük el mondani az előbb, hogy én is egyszer belefutottam egy ilyenbe egy koncertünk felé tartva, és hát tehát nem láttál semmit az utcán, óriási volt ott a köd, vagy a smog is, már lehet ezt így mondani, és ugye akkor azért be kell szedni ezt, azt, amaszt, ne legyenek olyanok a ruhái az embernek, kint a gyereknek a cuccai.
1: Volt ponton is ilyen egyébként.
0: Persze, hogy a megrendelő is... mindig ugye a katvéttől az önkormányzat. Tehát, hogy ez így
1: nagyon, szokott lenni. Nagyon jól mondod, hogy mondták, hogy akiknek esetleg kint száradnak a ruhái, hogy azokat is szedjék be.
0: Igen, és ugye azért itt ezen túl is van élet, és ugye ezt hangsúlyozza, és ezen dolgozik, hogy minél több ember ezt azért nagyjából tudásban elsajátítsa a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, mert ugye ők azért egyrészt afelé tendálnak, akár itt a Dunakanyarban, ugye 11 néhány településen most már közösen, hogy akkor mondjanak, ha lehet nemet erre a kémiai szúnyoggyérítésre, és inkább a biológiai módszerekre álljanak át, erről beszélgetünk majd mindent. Másrészt pedig azért hiába veri a blattot, vagy veri az asztalt a lakos, hogyha fogja, érted, van neki egy kis kertje, rimánkodik az esőért, érted, gyűjti, nem tudom én, 4-5 hordóba, és ugye jönnek a szúnyogok, belepetéznek, stb. Lárva. Kezdve jönnek kifelé, és nem foglalkozik azzal, és ilyentől kezdve meg néz, mint hal a szatyorba, tehát hogy miért vannak szúnyogok, miközben egy csomó olyan felületet megtart otthon a kertben, amiben egyébként ők nyugodtan tudnak szaporolni. Tehát valami ilyen felé akar elindulni egyébként az egyesület, úgyhogy beszélgetünk erről egy picit, hogy mennyire egy ilyen Don Quixote harc ez, vagy tényleg azért a lakosok már kezdenek azért így rábolintani arra, hogy sokat tehetnek ők is, pláne a Dunapart mentén is, hogy kevesebb legyen a szúnyog. Úgyhogy Batki László, a csapatnak, az egyesületnek az elnöke vendégünk, akivel egy pár percet tudunk beszélni erről a kezdeményezésről. Szervusz László, jó reggelt!
2: Sziasztok! Köszönöm minden kedves hallgatót is!
0: Szia, na akkor mondd!

0: És ez egy nagy felületen történő szerkijuttatás, ez egy nagyon nagy ökológiai kockázat, másrészt meg ez egy egészségügyi kockázat a lakosok felé is, mivel azok a veszélyeztetett korosztályok meg emberek, mint például a várandós nők, azok a fejlődő idegrendszerek, a kisgyerekek, csecsemők, stb. Azoknak igazán káros, hogyha ezzel a szerrel érintkeznek. Úgyhogy munkába kezdtünk, és összefogtunk 18 dunamenti települést, és közösen kértük a katasztrófa védelmet, hogy álljon át a kémiai gyérítésről a környezetbarát és emberbarát biológiai gyérítés módszerére. Ez volt az első feladat, vagy az első lépés ebben a projektben.
1: Ahogy akkor ez mit taglal, azért tegyem egy különbséget, mert akkor tudjuk azt, hogy akkor jön ez a idegméreg gőz, amivel ugye végigmegy itt ez a tartályos autó akár a településeken belül is, akkor mit nevezünk biológiailag, mi az, ami egyfajta alternatíva, amit ugye ajánlottok, hogy akkor ezzel érjen a katasztrófavédelem?
0: Most annyival egészíteném ezt ki, hogy ezt úgy hívják szakmai nyelven, hogy integrált szúnyoggyérítés, és a szúnyogokat különböző életszakaszukban kell gyéríteni, és a biológiai gyérítés az kimondottan arra szolgál, hogy a lárvákat, a még ki nem fejlődött szúnyog lárvákat egy bizonyos baktériummal kezelik, és a szúnyoglárvák megeszik ezt a baktériumot, és ennek a baktériumnak egy enzim, ez begyullad az emésztőrendszerükbe, és elpusztulnak még lárva körülbelül.
1: Aha, tehát, hogy én mondjuk otthon, bocsánat, fogom, és akkor én gyűjtem az esővizet, érted, ha kell, ha nem, mert hogy itt asszály van, meg szárazság van, de nem foglalkozok azzal, hogy melyen mondjuk az terítve valami, vagy nem menjenek, lepetézenek bele a szúnyogok, akkor én mondjuk ebből a cuccból teszek ezekbe a hordókba, és akkor ezzel már én akkor mondjuk előbbre vagyok egy lépéssel?
0: Vannak ilyen kapható készítmények, amiket ugyanazt a biológiai szert használják, de én azt gondolom, hogy a lakosság egyszerű fizikai módszerekkel is meg tudja előzni azt, hogy a szúnyogok kikeljenek a környezetükbe, a kertjükbe, szúnyoghálót rak az esővízgyűjtőre, vagy ha látja, hogy szúnyogpete van benne, akkor azt kimeri, kiöntözi, kiönti azokat a pangóvizeket, amik ott vannak a kertben, egy ponyvába, egy nem használt autógumiba, egy bármibe. De ha kifejezetten esővízgyűjtés a cél, akkor érdemes ezeket az esővízgyűjtő tartályokat letakarni egy rovarhálóval, vagy bármi olyasmivel, ami meggátolja azt, hogy a szúnyog bele tudjon petézni.
1: Oké, és akkor az edukációs része, tehát az, hogy most ugye Nagymaros is a partneretek lett, tehát gyakorlatilag az önkormányzatokkal való együttműködés, az akkor most már mit takar, Laci? Tehát, hogy nem tudom, mint tényleg ilyen fórumokat, vagy segítségnyújtás?
0: Ez már a következő lépés. A katasztrófa védelem azt válaszolta számunkra, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy csak átálljunk egyik pillanatról a biológiai, vagy a kémiairól a biológiaira, mert igen, sok feladat van, és hogy a legnagyobb szúnyogártalom az a lakosságnak a kertjéből érkezik, és ezért úgy döntöttük, hogy akkor folytatjuk ezt a történetet, és a kezdeményezésben résztvevő önkormányzatokkal együtt kidolgoztunk egy edukációs kampányt, és most ezt az edukációs kampányt futtatjuk most már második éve 11 dunaparti településen. Bízom benne, hogy még több önkormányzat csatlakozni fog hozzá. Én azt látom, hogy az edukációs kampány sikeres, de a szűk régióban Szoptól Verőcéig már egyre kevesebb a kémiai gyérítés, és egyre több településvezető is mondja le a kémiai gyérítést.
1: Na, ez nagyon, és akkor egyébként most akkor beindul ez a, kvázi beindult a szúnyogszezon, akkor most ilyenkor már mentek, akár lesznek ilyen kis, nem tudom én, tényleg előadások, vagy most már azért annyira kifordult, hogy akkor megy magától, és az önkormányzatokra van bízva, vagy akkor mondjuk ezt ők hogyan menedzselik?
0: Az edukációs kampányt azt minden településen egységesen futtatjuk. Amikor szervezünk valamilyen workshop jellegű vagy konferencia jellegű eseményt, azt általában az önkormányzatokat hívjuk meg, azok vezetőit, vagy a település üzemeltetésen dolgozókat, hogy ezeket az információkat átadjuk nekik. Mi egy kis egyesület vagyunk, úgyhogy nem tudunk olyan mértékben edukálni minden településen, hogy háztól házig, ajtótól ajtóig eljussunk.
1: Oké,
0: de ezért úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatokat oktatjuk, edukáljuk őket is, és átadjuk a szükséges anyagokat, akkor ezt az önkormányzat el tudja látni ezt a feladatot. Vannak olyan települések, ahol például ez már működik, és az önkormányzat munkatársai ki is mennek ellenőrizni, hogy a lakosok nevelnek-e otthon szúnyogokat, vagy nem. Ez nem a Dunakanyarban van, de az ország

0: országos jó példák között látjuk ezt is.
1: De jó, oké, Laci, akkor nagyon sok sikert kívánunk neked, és akkor reméljük, hogy a beszélgetésünk kapcsán akkor még több önkormányzat tud veletek partnerségben tovább dolgozni, és akkor azért itt elejét tudjuk venni az inváziónak a Dunakanyarban. Sok sikert, Laci, nektek, köszönjük, hogy itt voltak.
0: Mondd. Közben, hogy remélem a beszélgetésünk hatására pedig minden állampolgár, minden honfitársunk eljut odáig, hogy ő is figyelmet fordítson arra, hogy a környezetében lévő esővízgyűjtőkben odafigyel erre, mert akár egyetlen pohár vízbe is több száz szúnyog ki tud fejlődni, és aztán utána visszamennek ugyanoda, ahonnan kikeltek, és ez egy ilyen ördögi kör lesz, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak tenni az itt élők azért, hogy ezt megelőzzék, ezt a problémát.
1: Laci, köszönjük sok sikert, és akkor, hogyha valami van, akkor szóljatok, és akkor beszélünk megint, hogy figyeljünk
0: jó,
1: a csapatra. Köszönjük. Szia, minden jót neked. Igen, fontos ez, hogy akkor tényleg otthon is fogod valami hálót ráraksz, vagy valami nem egy nagy történet. Emlékszem rá, hogy a múltkor, tehát pont a napokban, talán Récsiágon ilyen esővészgyűjtő edényeket is osztottak valamelyik hétvégén, valamelyik szombaton, és ugye az már ugye úgy van megcsinálva, kialakítva ez a műanyagra, nem tudom én hány száz, vagy nem tudom mekkora literes gyűjtő, hogy ugye ott van egy külön lyuk, amiben pont belefér akár ugye a csatorna, tudod? Aha. És akintől kezdve a többi része az megzárt. Tehát, hogy nem tudnak belemenni a szúnyogok, eleve így van kialakítva. Tehát, hogy ilyeneket már be lehet szerezni. Akinek meg ugye az van, hogy itt nyitott hordókkal kooperál, akkor meg tényleg valami fedést rá, vagy egy egyszerű szúnyoghálót. Tehát ugye attól még ugye rá tud menni a víz, de ugye nem fog bele találni a szúnyogtársadalom. Tehát tényleg az egy pohár vízben mondjuk, nem tudom, hogy 100 szúnyog azért ki tud pattanni. Hát,
2: ez brutális.
1: Hát brutális történet. Úgyhogy én bízom abban, hogy a beszélgetésünk hatásfelől, és azért akár több önkormányzat is föl tudja majd venni a kapcsolatot a Laciékkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Trémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, tűzte hozzá várakozását Székinész Trémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sport egyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
3: Időjárás.
5: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
4: Közlekedés.
5: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Szúnyog téma még egy pár percig itt a Megafonban. Jó reggelt mindenkinek! Batki László volt a vendégünk, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnöke, akivel azért beszélgettünk egy pár percet, mert hogy ugye itt a legutóbb Nagymaros önkormányzattal kötöttek egy együttműködési megállapodást a célból, hogy minél több lakos számára legyen tudatos az, hogy a kémiai gőzös-gázos idegmérges gyérítésen túl is van élet, és hogyan lehet ezt akár önkormányzati, akár mondjuk otthoni szinten megtenni. És hát, ahogy mondta, tényleg egy ilyen szélmalom harcként indult ez régen, de most már szoptól kezdve egészen akár mondjuk itt látszik bezárólag, egészen jó eredmények jönnek, akár a belső településekről is, mondjuk ott a Börzsöny környékről. Úgyhogy ezek a jó hírek egyébként. Mit gondol Sanyika ezekről a dolgokról?
1: Én bízom benne, hogy ez elterjedés, hogy ahogy Laci is mondta, tényleg elindult valamiféle változás. Legyen ez így, hiszek én ebben, és tényleg a szúnyog lárváktól hát mentesüljünk, drága hallgatók, és ne az legyen, hogy akkor nagy brutál hordókba összegyűjtjük, és akkor mi magunk tényleg kihengedjük a szúnyogot.
0: Hát keltetők nem? Vagyunk, keltetők. Igen. Vagyunk.
1: Gyere, csíp meg, gyere, így csíp meg, tudod?
0: Aha.
1: És akkor utána meg majd mérgelődünk, meg csapkodjuk magunkat, meg aztán vakarjuk, mert itt viszket, ott viszket, elvakarolt, fertőzés, jaj, semmi szükség rá. Tehát most tényleg akkor tudunk tenni valamit, mert az, hogy most összegyűjtöd egy hordóban, az nem megoldás.
0: Amit a vizet, és akkor igen, tehát ugye ez a gondunk. Igen.
1: És akkor utána nyilván ugye a szúnyog lárvát, akkor te írj egy hálót, vagy valamiféle megoldás
0: legyen.
1: Számtalan a megoldás, és tudsz tenni érte, akkor légy szíves, tegyünk ilyet.
0: Igen. Úgyhogy a példák azok...
1: Felszólítottam a hallgatókat.
0: Fú, nagyon. És ugye pont azt beszéltük az elnök úrral is, hogy egyrészt reméljük, hogy akkor a beszélgetés kapcsán egyrészt akár tudnak az egyesülethez fordulni az önkormányzatok, még tudnak a nyár környékén is, hogy akkor mondjuk edukációs segítséget kapjanak a Laciéktól, vagy valami együttműködés, vagy egy picikét ezt meg lehessen tolni. Másrészt pedig hát ugye minden hallgató felé üzentük most, ezt nem kell egyébként víz mellett lenni, nem kell az Ipoly parton lakni, vagy éppen a Duna parton. Itt pont az a lényeg, hogy a legkisebb vízfelületen, és egy pohár vízben is, hogy mondta a Laci, nem tudom én, 100 szúnyog is ki tud kelni.
1: Ez olyan meglepő, nem? Én nem gondoltam volna.
0: Nem, a természet utat tör, tehát ennyi. És ugye az ördögi kör beindul, mert akkor tudják majd a csemeték, amikor majd fölcseperedtek, hogy akkor hova lehet visszamenni. Tehát, hogy nem csak pohár vízről van szó, hanem ugye egy pocsolyáról, bármiről, az esővíz gyűjtőkről, úgyhogy mi tudjuk első körben ezt így megtenni. És ugye persze még a biológiai gyerítésről is volt szó. Itt még azért kell dolgozniuk, hogy a katasztrófa védelem egy picit az ideggáz helyett egy másik anyaghoz nyúljon, de hát ami késik, az lassan jön, reméljük.

0: alkalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Na, püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projektgazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyiben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Hollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A Váci Hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok egy gázszállító hajó ellen, amelyen NATO eredetű mágneses aknákat találtak, közölte hétfőn az orosz szövetségi biztonsági szolgálat sajtószolgálata. A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Ust-Luga-ba, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsung kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az FSB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
0: Időjárás.
8: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
8: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
1: Nagyot szól.
2: Szép reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ragyogunk, megyünk tovább, ahogy kell. Sanyika, jó reggelt kívánok neked is. Hello!
9: Jó reggelt, szia-szia. Bocsánat, de belekortyoltam a kávénkba.
2: Na, jól tetted. Minden rendben van, mehetünk, indulhatunk. Jó, akkor Nógrávár megyéje téma, pontosabban egy picit Salgótarján felé megyünk, de nem csak erről lesz szó, mert hogy ebben az órában a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád vármegyei csapatának, igazgatóságának, tímjének, brancsának, szakembereinek aktuális dolgairól fogunk beszélgetni. Egyrészt azért, mert hogy nem is olyan régen, ugye május 19, azt hiszem, volt egy szakmai nap a Józsiban, amiben több mindent érintettek. Erről is fogunk mindjárt beszélgetni az igazgatónővel, Máté Lászlónéval, mert hogy amatőr művészeti mozgalmak, a mesterséges intelligencia, a közösségszervezésben, minőségbiztosítás és napjaink, a tereinkben, ezek voltak azok a kis szakmai témák, amelyekre hívták a közművelési szakembereket. Na mit gondolsz erről? Igen, ezt akartam mondani, hogy mindegyik egy kicsit más, viszont azért itt a helyi közművelődésben egy fontos csapás irány lehet, ugye?
9: Mindenképp, és nagyon komoly és széles körű, azt gondolom, ez az egész dolog, tehát nagyon-nagyon széles a skála, és érdekes is lehet egyébként.
2: Ha vagy ne, mert ugye egyrészt itt van az EMI, ugye a mesterséges intelligencia, amit gyakorlatilag mi nagyon használjuk, mert úgy, hogy tényleg nagyon sok félét használunk, és nagyon sok mindenre, tehát jól kell tudni használni, és nagyon sokat tud segíteni. Tehát, hogy az abszolút így van, és mondjuk ezt már talán korábban is beszéltük, akár mondjuk egy egész napos program megszervezését megkéred, akkor úgy promptolod, hogy jó legyen.
9: Veszíthet szerinted az erejébe? Ez mindig benne volt ez a kérdés, a mesterséges intelligencia.
2: Az erejéből?
9: Tehát, hogy most ugye mindenki rá van kattalva, és mindenki, tőle kell segítséget, bármit nem tudunk, és nem baj, majd a mesterséges intelligencia megoldja, hogy eljöhet az idő, és vajon mikor, amikor azt mondjuk, hogy hát ez hülyeségeket mond. Végül is, mert ha belegondolsz, a mesterséges intelligencia tőlünk tanul, emberek.
2: Hát persze, de hülyeséget nem fog mondani. Most még mond, mert emlékszem rá én is, hogy valami hírnek a helyre rakásáról, valamiről kértem, mondjuk most stilisztikailag gyorsan tegye rendben, nem volt már a időm, és akkor valami ilyen Magyar Péteres Gulyás Gergelyes hír volt, és ugye Gulyás Gergely, mint a Fidesz frakcióvezetőjét írtam bele, Magyar Péter pedig ugye miniszterelnökként, és kijavított, írta, hogy hát miért, mi ez a vicces április 1-i tréfa, mert hogy ugye egyik személynek a titulusa sem jó. És akkor jött ennek, hogy átsírnom, pörgess már végig, vagy 3-4, nem tudom én, a hazai híroldat, ugye mi a helyzet, és akkor mondta, hogy bocs, tényleg, tehát hogy le volt maradva mondjuk itt a hazai történésekben. De hogy ezt hogy tudod használni mondjuk tényleg a közösségszervezésben, nagyon érdekes, az amatőr művészeti mozgalmak szintén érdekesek, amikkel foglalkoztak, úgyhogy mindjárt hívjuk akkor az igazgatónőt, és átbeszéljük ezt is, meg azt is, hogy milyen aktualitások vannak a Nógrád vármegyei közművelődésben.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, utakon óvatosan. Jó, és akkor a Nemzeti Művelődési Intézet aktualitásaival, az elmúlt napok, hetek dolgaival kezdtünk el foglalkozni, és ez még most ezekben a percekben is kitart. És ugye főleg azzal kapcsolatban ment itt a kis beszélgetésünk az előbb Sanyival, hogy ugye nem is olyan régen volt egy szakmai nap, amely azért izgalmas és érdekes témákat érintett. Ugye főleg itt a mesterséges intelligenciát emeltük ki, de itt mondjuk Napjaink a tereinkben címmel is volt egy kis átbeszélés, meg például az amatőr művészeti mozgalmak kapcsán is lehetett megfejtés, és nagyon érdekes volt, számomra egyébként a nagyon jó kis beszélgetés lehetett, vagy nekem egy érzékeny téma az, hogy hogyan szervezzünk amatőr zenekart fiatalokból, és ugye Dömök László tanár úr, a Fáy András középiskola és kollégiumnak az egyik tanára, Báton Terenyéről, ő volt az, aki például erről beszélgetett, vagy mondott el egy-két történetet, mert náluk azért egy nagyon jó kis roma csapat alakult ki, már hogy jól tudom, akkor a Művészetek Völgyébe is fellépnek az idén, úgyhogy sok mindent át tudtak beszélni, úgyhogy erről is egy kicsit most mi is beszélgetünk, meg hát mik zajlanak most az intézet házatáján, úgyhogy az igazgató Nő Máté Lászlóné van itt a vonalban. Szia Marika, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kedves fiúk!
0: Jó reggelt
1: minden hallgatónak!
0: Jó reggelt, jó reggelt! Na, akkor talán kezdjük a szakmai nappal, mert hogy izgalmasak meg jók a témák, nekem legalábbis nagyon tetszenek, hogy sokrétűek. Milyenek voltak a visszajelzések, mennyire volt jó ez a pár nappal ezelőtti kis workshop, hogyha lehet ezt így mondani?
1: Igen, egy évben kettő ilyet rendezünk, amikor összehívjuk a megye közművelődési szakembereit, megpróbáljuk a legfrissebb információkkal, jó gyakorlatokkal ellátni őket, bemutatni nekik ilyet. És most egy kicsit színesítettük ezt a napot, ahogy mondtad is, hogy egy nagyon helyes roma zenekar lépett föl úgy a félidő tájt, ami egy kicsit megmozgatott bennünket, mert más helyszínre mentünk át, és ők egy tavalyi programunk, tehetségkutató programunkban tűntek föl, és hát azóta nagy örömmel, akik ott látták őket, hívják fellépni, és így mi is, és itt meg még többen, még több közművelődési szakember látta őket, és hát van, aki már elérhetőséget is kért.
0: Az a jó ilyenkor, így van már.
1: Így van, tehát ez a lényege valahol, hogy a helyieket egy kicsit ügyesek, tehetségesek ezek az amatőr előadók, alkotók, mert ugye a tehetségpaletta folytatódik az idén is, Bátonyban lesz június 6-án, ahol számos színjátszókör fog fellépni, népdalkörök, énekesek, és hát jön ennek a zenekarnak az utánpótlás zenekara is, úgyhogy a munka folytatódik, a Dömök tanár úr nagyon jó ifjúsági zenekar szervező, úgyhogy ez a rész is sikeres volt. Minden program nagyon érdekes volt, és jó visszhangja volt, hát ugye a minőségbiztosítás jegyében mi is mérünk mindent, elégedettségmérő kérdőíveket küldtünk ki elektronikusan, és jó visszajelzéseket kapunk. Bemutatkozott a idén 60 éves József Attila Művelődési Központ. A minőségfejlesztés most már a szinterekig elért, és két kollega el is indult az idén pályázaton, és egy szakmai előadás után ők is elmondták, hogy hol tartanak a saját pályázatukkal, és miért jó ebbe indulni, hogy alakították át az ő mindennapi tevékenységeiket a tereikben. Aztán a mesterséges intelligencia a közművelődésben, Korcsok Norbert kollégám az idén végez, és ez volt az egyetemen, és ez volt a szakdolgozati témája.
0: Wow.
1: Meglepő dolgok derültek ki, meglepő dolgok, felsorolta ugye a hipotéziseit, van, ami beigazolódott, van, ami megdőlt. Hát, ami számomra is nagyon izgalmas volt, hogy a kollégák a mesterséges intelligenciát, akik egyedül vannak kis településeken,
0: igen,
1: vagy akár nagyobb településeken, mint partnert, mint csapattagot használják ahhoz, hogy segítségükre legyen a mindennapi szervezésben.
0: Aha, wow!
1: Ez egy nagyon izgalmas dolog, még sincsen

0: Előadást, aha, mindnyáján nagyon élveztünk, és szinte azonnal úgy éreztük, hogy nekünk is kell egy ilyen néptáncsoport.
1: De jó, mert ugye, hogy a néptánc és a néptáncosok szerepe a pásztori pop életben, ugye ez volt a címe. Úgyhogy azért van. Ez egy kicsit árulkodik, hogy ez azért nem az a tipikus, hanem azért ez már kicsit ilyen reflektár mondjuk a mai modern világra is, hogyha
0: így van.
1: Lehet ezt így mondani.
0: Így van.
1: Okay.
0: És utána meghallgattuk a tavaly indított pajt, már mint hogy 10 éve zajlik a pajta színházi programunk, de a tavalyi csoport vezetője eljött és elmondta, hogy ő hogy szervezte össze az amatőr társulatot, hogy élték meg a fellépést, és hát egyesületté alakultak, és így folytatják a munkát, tehát ők is egy sikertörténet nekünk, és hát ahogy elmondta, inspirálta a többieket is.
1: De jó.
0: Ez volt a múlt, és hát ami előttünk áll.
1: Na, nézzük!
0: A zenekar az Üvegcsarnokban lépett fel a szakmai napon, és itt összekötöttük ez a kettőt egyben, hogy az Üvegcsarnokban nyitottuk meg a megyei szakkörök kiállítását, egy nagy tárlatot, ahová több mint 80 település hozta el néhány legszebb darabját, és tavaly ugye a Jánosi könyvtárban volt egy csodaszép kiállítás, most itt Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban lehet megtekinteni, és biztatok mindenkit, mert május 31-ig még áll a kiállítás, gyertek, nézzétek meg, nagyon szép, nagyon igényes, és nagyon szép helyszínen van ez is, mint ahogy tavaly a Jánosi képtár is egy teli találat volt. Aztán jön a tehetségpaletta, ugye, ahogy említettem is, hogy Bátonyban június 6-án előadó művészet és alkotó művészet kategóriában. Éppen zajlik már a mentorok felkérése, mert hogy ez nem csak egy bemutatkozás, hanem itt szakmai segítséget is nyújt a felkért mentor, akár színjátszóknak, akár népdalköröknek énekléshez, de még képzőművészetben is. Ugye több mint 50 alkotás lesz kiállítva, és ehhez is felkértünk egy képzőművész mentort, aki majd véleményezi, javaslatokkal látja el az alkotások elkészítőit. És hát Balassagyarmat sem maradt ki a tehetségpalettából. Június végén, 27-én egy szombati napra invitálok mindenkit, a gyarmatiakat és a környéken lakókat, de az egész megyét, mert egy egész napos kulturális kavalkád lesz a Mikszáth Kálmán Művelődési Központba. Számos amatőr színjátszó csoport lép föl, majdnem egy egész teljes órás darabot is hoz némelyikük. Népdalkörök fognak fellépni, táncos produkció is lesz, úgyhogy egy színes kavalkád lesz Balassagyarmaton is. Gyertek, várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon szuper.
0: És nagyon köszönöm, hogy érdeklődtök irántunk,
1: abszolút,
0: folyamatosan.
1: Abszolút.
0: Hát ez a szakmai munkát.
2: Azt mi köszönjük a tájékoztatást.
1: Persze, meg ugye az, ami fontos, ugye, hogy itt nem csak ilyen programajánlókkal, mondjuk hallgatóknak, hogy programajánlókkal szoktunk azért itt beszélgetni, vagy ezekkel kapcsolatban, hanem ugye akár az ilyen jogszabályváltozások is, amik ugye száraznak tűnnek, de az mondjuk meghatározza azt, hogy mondjuk Szandán, vagy éppen Nemtiben, vagy bárhol, ott a kulturális munkatársnak milyen jogköre van, milyen feladata van, hogyan lehet őt segíteni. Tehát ugye ezeket mi ugye próbáljuk lefordítani azért egy ilyen kis értető nyelvre, hogy ez miért fontos akár itt a kis településeinkre. Úgyhogy igazgatónő, köszi, hogy tudtunk beszélni, és akkor keressük még egymást már akkorra, hogy hallottuk általad, azért az eneminek jó pár program lesz még a következő hetekben, úgyhogy rajta vagyunk. Jó?
0: Köszönöm.
1: Köszönöm
0: napot mindenkinek.
1: Szia, minden jót, szia. Na, lesz program, és hát előre, ahogy kell, ugye? Tanikám.
2: Így van, és akkor a kiállítás akkor május 31-ig, tehát pár nap van most már.
1: Így van, úgyhogy ezt nyugodtan lehet még csekkolni, és ugye tényleg azért sok minden lesz még a következőkben. Jó is ez, mert hogy tudod, hogy sokféle feladata van szerintem a közművelődésen belül ennek az intézetnek, ennek a szervezetnek, tehát az, hogy egy picit úgy megkapargatni a kis szúnyadó pici közösségeket, lehet, hogy más-más az igény mondjuk egyik településen, másik településen.
2: Ez jó, mert színes, nem? Nem? Tehát,
1: igen.
2: Nem egy egyhangú, nem egy unalmas dolog, hogy nem csak egyféle dolog van, hanem itt minden van, érted? És ami ráadásul szórakoztató is tud lenni, jó program lehetőség.
1: Igen.
2: És persze, nyilván ugye a találkozó a fiatalok részére, kapcsolatok teremtésére is nagyon jó lehet, meg egyáltalán, tehát hogy vannak programok, látod,
1: abszolút,
2: ez a tánc is, ez jó, szóval is, ami úgy összehozza az embereket.

0: meg ugye tanulnak, és adják át a jó gyakorlatokat egyébként a szakemberek, úgyhogy ezért is egy olyan jó dolog. Úgyhogy hajrá, hajrá, fogunk még velük beszélgetni mindenképp.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható, aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projektgazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró, konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád-Szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Hollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok egy gázszállító hajó ellen, amelyen NATO eredetű mágneses aknákat találtak, közölte hétfőn az orosz szövetségi biztonsági szolgálat sajtószolgálata. A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Ust-Luga-ba, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsung kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az FSB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
1: Időjárás.
3: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
2: Közlekedés.
3: Napközben Mohorán és Magyarnándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő
1: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.

0: Máté Lászlóné volt a vendégünk, a Megaslágerek után visszatértünk. Jó rádiózást mindenkinek, ugye a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád vármegyei vezetőjével tudtunk beszélgetni. Egyrészt a szakmai napról, amely érdekes témákat tartogatott a közművelődésben dolgozók számára, másrészt pedig a jövőről, a kiállításokról, programokról, előadásokról, meg mindenről, ami kell. Na, igen.
1: Azért érdekes volt,
0: amit
1: Marika mondott, hogy nagyon sok kollega, tehát nagyon sok előadó vagy ember úgy mutatta be az AI-t, mint hogy kolléga.
0: Hát úgy használják kb.
1: Úgy használják, de ez nekem olyan ijesztő.
0: Jó, hát idézőjeles, szerintem majd fogunk majd a Korcsok Norbival egy interjút csinálni ezzel kapcsolatban, ez érdekel, meg izgalmas a téma, ha majd sor tudunk rákeríteni. Nem kell szerintem ennyire szó szerint venned, hogy kollégának tekintet, hanem ugye szerintem úgy kell érteni, átvitt értelemben, hogy azért...
1: Bocsánat, azért egy gépet, aki...
0: De mondom, hogy ne úgy vedd, de már nem érted. Tehát itt úgy vedd, hogy egy nagyon fontos segítséget tud adni egy olyan szakembernek, aki mondjuk teszem azt egy felkonferálásnak a megírásával, vagy egy beszéd megírásával ő küszködik, és mondjuk lehet, hogy nincsen mellette magyar tanár, akivel most ott meg tudja oldani a kisfaluban, vagy... Tehát, hogy fogod, oda megy, és óriási segítséget tud adni ezekben a helyzetekben szerintem. Kvázi úgy, mint egy virtuális kolléga.
1: Igen, mindig csak az jut eszembe, és bocsánat, és nem akarom elterelni a szót, hogy mi jöhet még ezek után.
0: De mire gondolsz, Sanyi?
1: Tehát, hogy a világ ennyire egyszerűen lelketlenné válik, és
0: miért?
1: Embertelen...
0: Azért, mert segítséget kérek az AI-tól azzal kapcsolatban, hogy akkor lesz,
1: igen,
0: mondjuk
1: mert
0: egy fesztivál, adjál ötletek.
1: Nem gondolkodsz, hanem mástól, egy géptől várod a segítséget, akinek se érzelme, semmi nincsen. Pontosan, nagyon
0: de
1: jó.
0: Sanyi, figyelj már, most várom a segítséget. Most érted, mi a különbség a között, hogy nekem mondjuk, tényleg maradjunk a Marika által felhozott témánál, hogy meg kell neki írni, mondjuk nem tudom én, egy ilyen felkonfos, beszélő szöveget, és ez neki annyira nem megy. Mi a különbség a között, hogy akkor valakit föl kell neki hívnia, egyeztetnie, elmész...
1: Mert az nem az ő gondolatai.
0: Én mit mondok, tehát ugye felhívod a segítséget, átmész hozzá, egyeztesz, stb. Mi a különbség ez között, meg a között, hogy akkor fogom, beírom arra, nem tudom én melyik AI-ba, és így ezt így leírja nekem.
1: Mondom, az nem szívből jön.
0: Mi?
1: Abban nincs érzelem.
0: Miben?
1: Nincsen, amit az AI fog adni.
0: De mi az, hogy nincs benne? Nem szívből kell nekem. Az, figyelj, itt van 5-6 információ, kérlek ebből írj nekem egy szép, megnyitó mondatot, egy 5-6 hetet, mert én ezt nem tudom, mert ez nem vagyok alkalmas.
1: De az nem a Marika gondolatai lesznek, meg nem a te gondolatai.
0: De ha elmész máshoz segítséget kérni, akkor az sem a tiéd lesz.
1: De attól még egy húsvér ember gondolatai lesznek.
0: Sanyika, nem áll. Ebben egyszerű a történetet. Nem fog, gondold el, hogy te már hány olyan beszédet, vagy bármit hallottál bárhol a tévében az elmúlt hónapokban, amit AI írt. És fogalmat sincs róla. És azt hiszem, hogy ez a drága bácsi, vagy néni, vagy fiatal, az a saját gondolatai. Biztos, hogy nem.
1: Tehát ez a baj.
0: Nem fogod tudni, nem fogod tudni.
1: És valahol szomorú is, hogy nem lehet különbséget tenni.
0: Nem szomorú egyébként, abszolút nem szomorú. Szerintem neked még, tehát pont te vagy lemaradva ebből az egészből, mert vakként neked iszonyat segítség lehetne az AI, csak hát hülye vagy használni. Idézőjelben nem azért, hogy hülye vagy, hanem nem használod, és hülye vagy. Érted? Iszonyat segítsége lehet az AI, hát hogyha előfizetnél rá vakember, Sanyi, brutálisan, tehát hogy ezt te nem használod ki, az szerintem egy óriási probléma. Na mindegy, zárjuk ezt le.
1: Gondolkodom rajta.
0: Zárjuk ezt le, és akkor ennem is történetekkel majd még fogunk nyilván beszélni, mert hogy Marika is mondta, az igazgatónő, azért sok minden lesz még ezekben a hetekben itt a nyár folyamán, úgyhogy rajta vagyunk ezeken a témákon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzok.

0: Karo? Elképesztőek!
1: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
0: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását Székinész Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassa Gyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi

0: körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: 9 óra múlt a híreket követően, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit megint. 95.7, 91.9, ezeken a frekvenciákon tudtok minket elérni. A megaslágereket bekészítettük, és akkor még egy óránk van hátra, Karvalsonyi. Mit szólsz hozzá?
5: Így van, és most megtűzdeljük mindezt megaslágerekkel, és persze jön a nap fénypontja, Varga Bíró Tamás.
4: Hát ezzel kikérem azért magamnak, bocs, jó? Tehát, hogy amíg nem hallja, hát nehogy ezt még meghallja. Na, jó, zenék, és akkor jön VBT, maradjatok velünk.

0: Eljött a klasszik kék halál ideje, nagyon rádiózást kívánunk mindenkinek, bárki meg bármi, akkor megafon.fm/megafon.hu, és közben Varga Bíró Tamás is megjött. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak, és kicsit fölhájpoltuk a polipokat az elmúlt időszakban. Jó, akkor csak én. Most szeretném egy kicsit árnyalni a képet. Mert kiderült, hogy ezek mocskok.
0: Már megint egy mocskos állat,
1: igen, tettem mocskos állat. Ugyanis kiderült, hogy csak úgy minden ok nélkül elkezdik verni a körülöttük úszkáló halakat. Nem táplálkozási célból, tehát nem vadásznak, hanem mintha ez a tevékenység örömet okozna neki.
0: Gyere!
1: Tehát érted? A jóisten 8 kart és Charles Darwin 8 kart teremtett neked.
0: Össze-vissza verrek mindenki.
1: Hát basszus, nem?
0: Minek?
1: Nem, tehát ha 8 karú ember lenne, hát az birkózna, meg boxolna.
0: Nem érsz a kaparó büfébe este, 8 karú.
1: Ennyit a művetségemről, meg a tiédről is, hogy nem zongorázna, vagy számítógépet programozna. Igen.
0: Vagy dobolna?
1: Dobolna. Hát igen, igen. Ahhoz nem kell 8 kar. Elég egy kéz, meg egy gép. Némi ütemérzék, de na nincs, akkor majd.
0: Végül is.
1: Megjön idővel, tudod.
0: Igen.
1: Szia, Ádi! Szia, Uricsek, Ádi!
0: Na.
1: Ez csak így neked, tudod.
0: Igen.
1: Jól van. Na kérem szépen. Az első dugóhúzók. Valójában egy úgynevezett puskaféreg alapján készültek. Ami egy olyan eszköz volt, amivel a beragadt golyókat és a tömítésre szánt vattát vagy papírt lehetett kihúzni a muskéta csövekből. Hmm. A borászok és a kocsmárosok az 1600-as években rájöttek, hogy egy hasonló spirális eszközzel dugókat is ki lehet húzni a boros üvegekből.
0: Mert mint először a hadipar, aztán majd a hétköznapok.
1: Tehát, ha nem lett volna annyi háború a földön, mi még mindig a vareca nyelével tolnánk be az üvegbe a dolgot.
0: Hát
1: mennyivel jobb, nem? És csak pár millió embernek kellett meghalnia ehhez.
0: Igen, végül is.
1: De most már levegőztethetjük a bort, meg mit tudom én. Jók ezek a dolgok. Tehát igen, a hadipar. A hadipar.
0: Már megint.
1: Már megint. Igen.
0: Igen.
1: Na kérem szépen. A falak színe szó szerint megváltoztatja az étvágyadat.
0: A falak színe?
1: A falak színe.
0: Na, igen. Milyen? Melyik?
1: Mit gondolsz, hogy gyors éttermekben miért van annyi piros meg sárga? Vagy a kórházakban halvány zöld meg kék? Na majd mondom. Különböző reakciókat váltanak ki. A piros és a sárga éhséget és sürgető érzést vált ki. Azaz egyél.
0: Gyorsan,
1: minél gyorsabban, minél többet, és minél gyorsabb idő alatt, tehát rohadt gyorsan, rendelj valamit, edd meg azt, menj innen.
0: Oké. Okay.
1: És basszus, ez valid, ha belegondolsz. Kék, nyugtató és étvágycsökkentő. Zöld, relaxáló, szintén nyugtató. Kék-zöld, érted? Ott vagy már a kórházban, kék-zölden, mert baleset, vagy esetleg összeakadtál egy polippal, fogyóztatok, érted? Jó kis adriai túrá, vagy nem tudom.
0: Király.
1: És akkor bemész, kék-zöld, és akkor kékek meg zöldek a kórház falai, érted? Tehát praktikusan érted, hogy most nem tudjuk, hogy még a költségvet is hol áll, hogy akkor ne legyél éhes. Ez egy fontos dolog, érted?
0: Igen.
1: És hogy ne legyél ideges. Menj, nyugodj meg. Nyugodj el meg, attól megnyugszol. Ugye?
0: Jó.
1: És akkor ezért. Igen.
0: Érdekes.
1: Igen, az. És akkor hát a belső építészek és a márka építési szakértők szándékosan választanak színpalettákat a viselkedések

0: Superman.
1: Ha semmi földi dolog nem fog a testén. Hogy?
0: Milyen borostás?
1: Volt, volt, igen, volt az egyik, talán a Man on Steel-ben volt borostája. Meg is lepődött mindenki, és azt mondta, hogy na ezzel a DC univerzumot most bedöntöttétek, mert ez megoldhatatlan logikai csavar.
0: Hát a lézerre lézerezi a szeméből. Hát,
1: basszus, majdnem. Majdnem eltalálta. Man on Steel minisorozat egy kézi tükörrel visszaveri a hőlátását, és leégeti a borostyát.
0: Ennyi! Köszi! Egyem a
1: Superman, bumerni. Így van. Nem borotválkozik, hanem arcot pörzsöl. Gyakorlatilag lepörzsöli.
0: Oh, disznóvágányos illat lehet mindenek.
1: Abszolút! Hú, jó és az milyen jó, nem? Hát az a legjobb, imádom. Egy átlagos harkány napi 12 000 koppintást hajt végre.
0: Azért az...
1: Szerintem egy átlagos zenei producer is, nem?
0: Tehát,
1: egy...
0: Ez jó volt. Igen, de
1: tudom,
0: hogy valami Darwin által, hogy ami hihetetlenül megerősített
1: dupla koponyája van, és a kettő között körbe van tekerve a nyelvével. És akkor nem lehet ezért, nem kap agyászkódást. Igen. Meg próbáld meg, hogy így teljes erővel így egy fába belevered a fejed, de így többször.
0: Most,
1: igen. Próbáld, csináljuk meg, gyere, hozzunk mikrofont. A Howard Stern. Ugye, intim részek. Igen. Az már megcsinálna, tesó.
0: Az biztos.
1: Azt tudja, hogy megcsinálna. Na kérem szépen, naponta körülbelül 362 737 baba születik a Földön.
0: Naponta, még egyszer?
1: 362 737 baba.
0: Jó, abból 200 000, jó, ebből a nagy része az gondolom, India, Kína, meg Afrika.
1: Hát igen, de az teljesen mindegy, tehát hogy már mégiscsak azért, na.
0: Azért az sok.
1: Az nagyon sok.
0: Egy nap alatt 360 000 ember.
1: Ez rettenetes, tehát hogy ilyenkor fogja fel az ember.
0: Ez nagyon sok.
1: Ilyenkor kap képet az ember, hogy mekkora hatalmas az emberiség már.
0: Hát hol tartunk most? Már 8 milliárdon túl vagyunk?
1: Túl vagyunk, már azt hiszem talán 8,5 milliárd.
0: Ennyi hülyét egy rakáson.
1: Ja, hát álljunk már meg. Nem? Tehát, hogy azért már legyen már vége.
0: Hát,
1: hogy,
0: igen.
1: Hát ennyi gyerek.
0: Gyerekek. Nem lehet. Gyerekek, ennyi gyereket nem lehet itt. Ez elég volt ebből.
1: Ja, nagymamám még mesélték. Illetve nagymamám mesélt, ők 90 voltak.
0: Agyapám még kis hatam.
1: És akkor ő, de úgy volt a 90, hogy 3 meghalt gyerekkorukban, stb. Hogy, de ezeket már mondtuk. Tehát kezdünk öregedni, Ádi. Most, hogy
0: mióta van már kék halál, és már hány témát hoztunk.
1: Igen, de szerintem ezt egy hónapon belül mondtuk.
0: Szerintem nem. Én egyébként nem emlékszem rá,
1: hogy minden tizedik gyereknek Horthy Miklós volt.
0: Igen, ez
1: az
0: egy
1: ő idejükben. Igen. Na igen, ez egy hónapon belül volt.
0: Hát most igen. Előjönnek ezek, hát most ez van.
1: Kedves kék halál hallgatók, bevalljuk, hogy öregszünk. Jó? Úgyhogy hát sajnos ez van. Na, melyik hír volt a neked eddig a leg... De most komolyan, tehát így a
0: mostaniak
1: közül, ami ugye a leg...
0: Figyelj, az a baj, az összeset elfelejtettem, már komolyan mondom. Miről beszéltünk?
1: Akkor
0: mi volt, mondjad már, és komolyan mondom.
1: De nem érdekel már, akkor most már mondok.
0: Jó, 363 000 gyerek.
1: Jó, nem. Nem.
0: Mi volt? Komolyan, nem
1: van egy apró panamai esőbéka.
0: A rövid távú memóriám az egyelő nullával.
1: Mondom, van egy apró panamai esőbéka.
0: A boxos polip, nem azért pár napja volt.
1: Mondom, van egy apró panamai esőbéka, aminek az a neve, hogy Pristimantis Greta Thunbergé.
0: Greta Thunberg?
1: Greta Thunberg.
0: Mi van azzal a nővel? Ha szabad ünt.
1: Megy ilyen hajókra.
0: Hát de már elfogták őket, hogy az izraeliek.
1: Akkor meg leszáll ilyen hajókról. Nem tudom, mi van bele. Azt mondom, hogy rettentő sok AI manipulátor fogadta őt a kebleibe, és különböző, hát 18 plusz karikás dolgokat csinálnak vele. Hát ez sem helyes, hát ne csináltak ilyet egy gyerekek. Hát nagyjából ennyi tudtam hozni.
0: Jól van. Na, akkor ezt folytatjuk.
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál, a vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, tűzte hozzá várakozását Székinész Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
2: Időjárás.
1: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
0: Közlekedés.
1: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
0: Nagy

0: Megafon.
1: Ladies. Király Viktor.
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: Ilyenek ezek a modellek.
1: Passziánsz. Passziánsz.
2: Itt a vége már a kedves hallgatók, a 2484. negyedik adásunk.
3: Igen,
2: volt
3: így
2: ez.
3: Van.
2: Így van.
3: Jó van. Oké, eltelt. Három volt, igen. Most négy. Tudod, három után négy.
2: Igen, igen. Nagyjából tudok számolni addig. Igen. Köszönöm a segítséget. Jól esett ez a fajta törődés.
3: Bármikor számíthatsz rám.
2: Köszönöm, remek. Na, jó van, mondjál valamit, aztán pattanjunk.
3: A tudás az egyetlen befektetés, ami mindig kamatot hoz. Egyébként teljesen igaz.
2: Ez teljesen jó. Ez teljesen rendben van, ez teljesen igaz, ez egy szép mondás, úgyhogy tessék tanulni, olvasni, tájékozódni.
3: Mert régen is mondták, tanulni.
2: Így van, holtodik folyamatosan. Egész életed át való tanulás.
3: Ez így van, egyébként minden nap tanulunk, mindannyian. Szerintem ezt a hallgatók meg tudják erősíteni.
2: Meg, de most nem fogják, mert hogy véget ért a startmenü, holnap reggel jövünk, szevasztok!
3: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható, aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze. Tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patakvölgye a Nógrád-Szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, amelynek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Hollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. a Váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok egy gázszállító hajó ellen, amelyen NATO eredetű mágneses aknákat találtak, közölte hétfőn az orosz szövetségi biztonsági szolgálat sajtószolgálata. A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Ust-Illugába, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsung kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az FSB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
0: Időjárás.
8: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
8: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
11: Kellemes keddet kívánok mindenkinek, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Ireni a mikrofonnál. Egy igazi nyári hangulatú dallal kezdünk 2021-ből. Joanne So Good, egy amerikai indie pop duó dalát hallhatják már is. Laza, indie pop, enyhe 90-es évek hangulat, és természetesen egy kis chill. A dal témája pedig az, hogy amikor valaki megjelenik az életünkben, akkor egyszerűen jobb lesz minden. Kezdődik tehát a dal, ez nem más, mint a So Good Joanne-tól, itt a Megafonban.

könnyű mediterrán recept, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára és a hagyományos ízeket hozza. Napi receptrovattal megyünk tovább a kirakatban mediterrán sült csirke zöldségekkel. Nézzük a hozzávalókat, két csirke melfilét, egy piros kaliforniai paprika, egy sárga kaliforniai paprika, egy közepes cukkini, egy lilahagyma, 10 koktélparadicsom, 3 gereszt fokhagyma, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 1 teáskanál szárított oregano, 1 teáskanál szárított bazsalikom, só, frissen őrölt fekete bors, fél citromleve, 50 g fetasajt, illetve friss petrezselyem vagy bazsalikom a tálaláshoz. Készítsük elő a sütőt, melegítsük elő 200 fokra, a csirke mellett sózzuk, borsozzuk és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal. A paprikát, a cukkinit, a lilahagymát vágjuk nagyobb kockákra, a fokhagymát aprítsuk fel, a koktélparadicsomot pedig hagyjuk egészben. Tegyük őket egy nagy tálba, szórjuk rá az oregánot, a bazsalikomot, a sót, a borsot, és locsoljuk meg a maradék olívaolajjal. Keverjük jól össze. Ezek után egy nagy tepsiben helyezzük el a csirkét, köré pedig a zöldségeket. Süssük 30 percig, amíg a csirke jól átsül, és a zöldségek megpuhulnak. Fél időben keverjük át a zöldségeket. Végül pedig a sütőből kivéve locsoljuk meg a citromlevével, morzsoljuk rá a fetát, és szórjuk meg friss petrezselyemmel, vagy bazsalikommal. Ez volt a mediterrán sült csirke zöldségekkel. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Megérkezik egy mágas láger a mai ünnepelteknek, kedves fülöpök, evelinek, gyöngyvérek és aladárok. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik május 26-án születtek. A görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata a Fülöp lókedvelőt jelent. A francia és az angol Éva név változata az Evelin élet, életet adó nő. A gyöngyvér Arany János névalkotása a régi magyar gyöngy névből, gyöngy testvért jelent. Az aladár germán eredetű név valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja, öreg, tapasztalt, híres vagy hatalmas. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek!

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, most pedig következzen a napi menü ajánló azoknak, akik szeretnének gyorsan és finoman ebédelni. Mutatom, hogy milyen fogásokkal készülnek ma az éttermek. Kezdjük a Balassa gyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával. Tavaszi zöldségleves, csontleves, borsófőzelék fasírtal, rántott sajt, jázmirizssel és tartárral. Leszenye Hubert panzió, francia leves, tyúkhúsleves, csirkemell, prosuttó sonkával és mozzarellával besütve, rizssel, hasábbal és salátával, sertéshúsgombóc paradicsommártásban burgonyapürével, burgonyás nudli, megyes töltelékkel, mákkal vagy édesmorzsával, grillezett camembert sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
0: A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét és fel kell dolgoznia a vereséget, közölte Orbán Viktor személyi titkára. Nagy János szerint a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol a vélemény maga a hír, ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balázst megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy a Fidesznek most mozgalmi párttá kell alakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Szerinte a mostani időszaka jellempróbák ideje, amikor kiderül, ki az, aki képes erre, és ki az, aki nem. Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kisköreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, hangsúlyozta, majd rámutatott, ez a fiatalok nélkül nem fog menni. A fiktív nevelő szülői ellátások, az árvasági járadékokkal kapcsolatos visszaélések, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók után járó családi pótlékok jogosulatlan felvételének kezelését kezdi meg Szlovákia. A jogszabálycsomagot június végéig szeretnék benyújtani a tárca közi egyeztetésre, hatályba pedig 2027. január 1-től léphetne. Ennek része lesz a korábban már bejelentett intézkedés is, amely megvonhatja a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen hiányzik az iskolából. Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszer tartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A vizsgálatban résztvevő alanyok fél évente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer és italfogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5%-a fogyasztott legalább egyféle élelmiszertartósítószer. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű nem antioxidáns hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29%-kal magasabb a hipertónia és 16%-kal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a stroke előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinten rendelkezőkhöz képest.
2: Időjárás.
0: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: Indul egy újabb óra programajánlóval kezdünk a kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji Uram és vele együtt a csodálatos egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez? Talán valóban Szent Péter esernyője? Talán csak egy jótét léleké volt? Talán egy fiatal szerelmes öröksége? Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.

A megaslágerek között horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban, kezdjük a kossal. A mai nap kedvez az új kezdeményezéseknek, érdemes bátran lépnie, de figyeljen arra, hogy ne siettessen mindent. Kedves Bika, a nyugalom és a stabilitás most különösen fontos az ön számára, anyagi és érzelmi téren is megfontolt döntések várhatók. Ami az ikreket illeti, kommunikációja most kiemelkedően hatékony, használja ki ezt tárgyalásokra és fontos beszélgetésekre. Érzelmei felerősödhetnek a ráknak, de ez segítheti az önismeretben, hallgasson a megérzéseire. Kedves oroszlán, figyelem és elismerés övezheti önt, fontos azonban, hogy mások véleményét is tiszteletben tartsa. Ami a szüzet illeti, a részletekre való odafigyelés most meghozza a gyümölcsét, ideális időszak a rendrakásra és a tervezésre. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenéljük.

Nem sokára pörögnek tovább a meg a slágerek, folytatjuk a horoszkóp rovatot, nézzük a mérleget. Harmóniára törekszik, és ezt most könnyebben el is érheti, kapcsolatai megerősödhetnek. Kedves Skorpió, belső ereje segíti abban, hogy lezárjon egy régóta húzódó ügyet, ne féljen a változástól. Ami a nyilast illeti, vágyat érezhet az új élmények iránt, egy kisebb utazás vagy tanulás friss lendületet adhat. Kedves Bak, kitartása most különösen kifizetődő. Lépésről lépésre közelebb kerül a céljaihoz. Ami a vízöntőt illeti, egy szokatlan ötlet most nagy lehetőséget rejt, merjen eltérni a megszokottól. Végül pedig a halak érzékenysége segít mások megértésében, fordítson időt önmagára és a feltöltődésre. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. Tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

Hírakat a műsor, amiben minden benne van, most pedig következzen a napi menüajánló azoknak, akik szeretnének gyorsan és finoman ebédelni. Mutatom, hogy milyen fogásokkal készülnek ma az éttermek. Kezdjük a balassagyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával. Tavaszi zöldségleves, csontleves, borsófőzelék fasírtal, rántott sajt, jázmirizssel és tartárral. Leszenye Hubert panzió, francia leves, tyúk húsleves, csirkemell, prosuttó sonkával és mozzarellával besütve, rizssel, hasábbal és salátával, sertéshúsgombóc paradicsommártásban burgonyapürével, burgonyás nudli, meggyes töltelékkel, mákkal vagy édesmorzsával, grillezett camembert sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Bél van.
4: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök-informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adját, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását Székinész Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projektgazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patakvölgye a Nógrád-Szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmaz. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Pollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pásztó extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgótarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pásztó 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapújtő együttese 53 ponttal.
0: Időjárás.
5: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
1: Közlekedés.
5: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a ZZ Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egész napos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Érkezik egy mágas láger a mai ünnepelteknek, kedves fülöpök, evelinek, gyöngyvérek és aladárok, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, illetve sok boldogságot mindazoknak, akik május 26-án születtek. A görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata a Fülöp lókedvelőt jelent. A francia és az angol Éva név változata az Evelin élet, életet adó nő. A gyöngyvér Arany János névalkotása a régi magyar gyöngy névből, gyöngy testvért jelent. Az aladár germán eredetű név valószínűleg a germán Aldarik vagy az Aldemár név megmagyarosodott alakja, öreg, tapasztalt, híres vagy hatalmas. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek!

Hírakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest, 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mente. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sorozat péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Bendel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sport Egyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Dunakanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertje, az estét pedig DJ Henrik zárja. Az Ipoly Fest célja idén is az, hogy bemutassa az Ipoly Mente különleges természeti és kulturális értékeit, miközben erősíti a határ két oldalán élők összetartozását. A Szobi nyitány után, június 13-án Kemence és Helemba, június 20-án pedig Ipoly Damást kapcsolódik be a programsorozatba. Ha egy igazán hangulatos, ingyenes, nyárindító fesztiválra vágynak a Dunakanyarban, akkor június első hétvégéjén irány Szob és az Ipoly Fest.

Ilyen ajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Megalopolis, érdemes megnézni ezt a jó kis filmet. Francis Ford Coppola, Keresztapa trilógia és az Apokalipszis most rendezője 4 évtizeden át hiába győzködte a hollywoodi stúdiókat, hogy finanszírozzák grandiózus tervét, végül személyes vagyonának jelentős részét feláldozva valósította meg karrierének legnagyszabásúbb filmjét. A Megalopolis jövőképében új Róma városának fényűző, hatalmas felhőkarcolói között komoly ellentétek feszülnek. Az ambiciózus és vizionárius építész progresszív gondolkodásával szemben áll a polgármester hatalmi beágyazottsága és kapzsiságtól hajtott játszmái. A kettejük közötti konfliktus tovább hevíti az építész kapcsolata a polgármester lányával, aki számára a tét nem csak a város jövője, hanem szerelme és családja is. Érdemes megnézni Adam Driverrel a főszerepben a Megalopoliszt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Hamarosan tovább, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Ez továbbra is a Kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
0: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pásztó extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgó-Tarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pásztó 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapújtő együttese 53 ponttal. A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét és fel kell dolgoznia a vereséget, közölte Orbán Viktor személyi titkára. Nagy János szerint a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol a vélemény maga a hír, ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balást megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy a Fidesznek most mozgalmi párttá kell alakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Szerinte a mostani időszak a jellempróbák ideje, amikor kiderül, ki az, aki képes erre, és ki az, aki nem. Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kisköreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, hangsúlyozta, majd rámutatott, ez a fiatalok nélkül nem fog menni. A turizmus konjunktúra index értéke az előző havi kismértékű csökkenés után tovább csökkent az év 5. hónapjában, illetve 6 ponttal elmaradta az egy évvel ezelőtti értékektől. A szálláshely szolgáltatásban egy hónap alatt nem változott, a vendéglátásban 4 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 10 ponttal csökkent az érték. A teljes turisztikai szektor tekintve a régiók mindegyike romló kilátásokat jelzett, Az átlagnál jóval rosszabb a helyzet Észak-Magyarországon, Délalföldön és Dél-Dunántúlon. A szezonalitás kisimítását célzó 6 havi mozgó átlag alapján 2026 eddig eltelt időszakában Nyugat és Dél-Dunántúl trendje erősen pozitív irányba változott, míg Észak-Alföld esetében is javuló trend kezdete látszik. Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszer tartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A vizsgálatban résztvevő alanyok fél évente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer és italfogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5%-a fogyasztott legalább egyféle élelmiszer tartósítószer. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű nem antioxidáns hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29%-kal magasabb a hipertónia, és 16%-kal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a sztrók előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinten rendelkezőkhöz képest. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a hét sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
1: Időjárás.
0: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
6: Nagyon szól.
3: Indul az újabb óra, kirakadban Rédei Reni a mikrofonnál. A következő dal garantáltan felrázza a hangulatot. Egy igazi koncertkedvenc érkezik a brit pop rock egyik legnagyobb showmennyétől, Robbie Williams a 90-es évek végén ezzel a számmal végleg bebizonyította, hogy a Take That után szólóban is világsztár. A dal címe szinte programnyilatkozat, szórakoztatni akarja a közönséget, és ez sikerült is neki. Több mint 20 éve kihagyhatatlan koncertsláger, tele energiával, rockos lendülettel és Robbie Williams utánozhatatlan vagányságával. Jöjjön a Let Me Entertain You itt a Megafonban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

vajon mi marad meg egy gyermekkori barátságból 30 évvel később, és vajon valóban ismerjük-e azoknak az életét, akikkel együtt nőttünk fel? Könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Trio, eredeti címén Trois, Valérie Perrin nagyívű érzelmekben gazdag regénye, három barát történetét meséli el. Adrien, Etienne és Nina 1986-ban egy kisvárosi iskolában találkoznak, és azonnal elválaszthatatlanok lesznek. Közös álmuk, hogy egyszer kitörnek, Párizsba költöznek, és együtt élik majd a nagybetűs életet. Aztán telnek az évek, a barátság átalakul, a vágyak módosulnak, és döntések születnek. És nem minden úgy történik, ahogyan tizenévesen elképzelték. A regény másik idősíkján, 2017-ben egy autót emelnek ki egy tó mélyéről, a múlt titkai lassan felszínre kerülnek, és egy újságírónő nyomozása során kirajzolódik a három barát sorsának valódi története. A trió nem csupán egy történet, hanem emlékeztető arra, hogy az idő múlásával nem csak az életünk, hanem mi magunk is változunk. És arra a kérdésre is választ keres, hogy vajon meg tudjuk-e őrizni azt, akik valaha voltunk. Nagyon mély és sokáig velünk maradó olvasmány, érdemes elolvasni, ez Valérie Perrintől a Trio.

is érdemes jó filmeket nézni a moziban. Mozi ajánlóval megyünk tovább, nézzük, hogy Balassagyarmaton mit vetítenek. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mai napon megnézhetik a Mandalóri és Grogu című filmet 3:30-től 2D-ben, 3:45-tól és este 8-tól pedig 3D-ben. 6 órakor vetítik az Ördög Prádát visel második részét, Birka krimi 2-től és 6-tól, Silent Hill a visszatérés 2 órától, Michael 3:45-től és este 8-tól, Utazom egy horrorfilm 4-től és 8-tól, szintén 4-től Van, aki kopaszon szereti, egy francia vígjáték, a T-Boy otthonát is vetítik 6 órától, valamint a Termesztő kort is este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Megafon nagyot szólnak a slágerek hamarosan tovább, most viszont jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, Cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
0: A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét és fel kell dolgozni a vereséget, közölte Orbán Viktor személyi titkára. Nagy János szerint a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol a vélemény maga a hír, ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balázst megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy a Fidesznek most mozgalmi párttá kell alakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Szerinte a mostani időszak a jellempróbák ideje, amikor kiderül, ki az, aki képes erre, és ki az, aki nem. Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kisköreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, hangsúlyozta, majd rámutatott, ez a fiatalok nélkül nem fog menni. A fiktív nevelőszülői ellátások, az árvasági járadékokkal kapcsolatos visszaélések, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók után járó családi pótlékok jogosulatlan felvételének kezelését kezdi meg Szlovákia. A jogszabálycsomagot június végéig szeretnék benyújtani a tárca közé egyeztetésre, hatályba pedig 2027. január 1-től léphetne. Ennek része lesz a korábban már bejelentett intézkedés is, amely megvonhatja a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen hiányzik az iskolából. Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszer tartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A vizsgálatban résztvevő alanyok fél évente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer és italfogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5%-a fogyasztott legalább egyféle élelmiszertartósítószer. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű nem antioxidáns hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29%-kal magasabb a hipertónia, és 16%-kal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a sztrók előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinten rendelkezőkhöz képest.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
0: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyarnándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
8: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

az egészséges életmód alappilléreivel foglalkozunk a mai életmód rovatban. Ez a Kira Katri Deireni a mikrofonnál. Az egészséges életmód nem divat, hanem hosszú távú befektetés önmagunkba. De mik is azok az alappillérek? Az első a kiegyensúlyozott táplálkozás nem koprálást jelent, és nem is szélsőségeket. A szervezetünk akkor működik jól, ha változatosan étkezünk, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, teljes értékű gabonákat választunk, elegendő folyadékot, elsősorban vizet iszunk, és mérsékeljük a feldolgozott élelmiszereket. A tudatos étkezés segít megelőzni számos krónikus betegséget, például a szív- és érrendszeri problémákat, vagy a kettes típusú cukorbetegséget. A második pillér a rendszeres testmozgás. Nem kell rögtön maratont futni. A lényeg a rendszeresség. Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás, például tempós séta, kerékpározás vagy úszás. A mozgás nem csak a testnek, hanem a léleknek is gyógyszer. A harmadik alap az elegendő és pihentető alvás. A felnőttek számára napi 7-9 óra alvás ajánlott, alvás közben regenerálódik a szervezetünk, erősödik az immunrendszerünk és az agyunk is rendet tesz. Szóval táplálkozás, mozgás, alvás, ez az egészséges életmód stabil alapja. Folytatjuk hamarosan a lelki egyensúllyal, a kapcsolatokkal és a megelőzéssel, de előtte zenélünk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mentet. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sorozat péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Bandel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sport Egyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Dunakanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertje, az estét pedig DJ

Életmód rovat a kirakatban, lelki egyensúly, kapcsolatok megelőzés. Az egészséges életmód alappilléreiről volt szó nemrég. Az egészség azonban nem csak a testünkről szól, legalább ilyen fontos a mentális jólét. A tartó stressz gyengíti az immunrendszert, növeli a szívbetegségek és a depresszió kockázatát. A stresszkezelés lehet séta, természetben relaxáció, meditáció, vagy egyszerűen az, ha időt szánunk magunkra. A digitális pihenés, amikor tudatosan kikapcsoljuk az eszközeinket, szintén sokat segíthet. Fontosak az emberi kapcsolatok is, a család, a barátok, a közösség megtartó erőt jelentenek. A kutatások szerint a stabil társas kapcsolatok növelik a várható élettartamot, és javítják az életminőséget. Végül, de nem utolsó sorban a megelőzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és az egészségtudatos döntések segítenek abban, hogy időben felismerjük a problémákat. Az egészséges életmód nem egyik napról a másikra alakul ki, apró, következetes lépésekből épül fel, és minden nap új lehetőség arra, hogy tegyünk magunkért. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, a kirakatban, a megafonban. Tartsanak velem!

0: Hírakat, a műsor, amiben ma is minden benne van. Tartsanak velem egészen délután 4-ig, most jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíne hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
4: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
7: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
4: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra programajánlóval kezdünk a kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji uram és vele együtt a csodálatos egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez? Talán valóban Szent Péter esernyője? Talán csak egy jótét léleké volt? Talán egy fiatal szerelmes öröksége? Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

Nagyvilágrovat a kirakatban, kik azok a digitális nomádok, egy laptop, stabil internet kapcsolat és egy repülőjegy. Sokak számára ma már ennyi is elég ahhoz, hogy munkába induljanak. Csak hogy nem az irodába, hanem a világ másik felére. Ők a digitális nomádok. A digitális nomád olyan szakember, aki online végzi a munkáját és nincs helyhez kötve. Dolgozhat egy tengerparti kávézóból Balin, egy hegyi faluból Portugáliában, vagy akár egy nyüzsgő nagyvárosból Dél-Amerikában. A jelenség az elmúlt években robbanásszerűen terjedt, különösen a távmunka elterjedésével. Nagyon népszerű például Lisszabon városa, ahol a kellemes éghajlat és a pezsgő startup élet vonzó, de Bali szigete is ikonikus helyszínné vált a távmunkások körében. A digitális nomád életforma szabadságot ígér, rugalmas időbeosztást, kulturális élményeket, új kapcsolatokat. Ugyanakkor fegyelmet is igényel. Nem könnyű egyszerre turistának és teljes munkaidős dolgozónak lenni. A kérdés már nem az, hogy létezik-e ez az életforma, hanem az, hogy fenntartható-e hosszú távon. Szabadság vagy kihívás hamarosan kiderül, előtte zenélünk.

a digitális nomádokkal folytatjuk tovább a Kirakatban a nagyvilág rovatot. A digitális nomád élet elsőre idillinek tűnik, de a valóság árnyaltabb. Az időeltolódás, a folyamatos költözés és a bizonytalan jogi környezet komoly kihívásokat jelenthet. Sok ország már külön digitális nomád vízumot vezetett be, hogy szabályozott keretek között fogadja a távmunkásokat. Az életforma gazdasági hatása is jelentős. A helyi közösségek profitálhatnak a beáramló, gyakran magasabb jövedelmű külföldiek költéseiből. Ugyanakkor egyes városokban, például Barcelona vagy Mexikóváros egyes negyedeiben vita alakult ki amiatt, hogy a megnövekedett kereslet felhajthatja az albérlet árakat. A szakértők szerint a jövő a hibrid megoldásoké lehet. Részben helyhez kötött, részben mobil munkavégzés. A technológia adott, a kérdés inkább az, hogy hogyan tud ehhez alkalmazkodni a társadalom és a gazdaság. Egy biztos, a digitális nomádok már nem csupán egy szűk réteg különleges életformáját jelentik, ők a globalizált munkaerőpiac új arcai, akik bebizonyítják, hogy a munkahely ma már nem feltétlenül egy cím, hanem egy internet kapcsolat, a világ pedig szó szerint irodává vált. Ez volt a nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Bezárom a kirakat ablakait, véget ért a műsor, de holnap ismét várom Önöket 10-től egészen délután 4 óráig. Tartsanak velem holnap is, remélem, hogy jól érezték magukat. Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok a továbbiakban. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projektgazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró, konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchény Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchényben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassa gyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Hollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok egy gázszállító hajó ellen, amelyen NATO eredetű mágneses aknákat találtak, közölte hétfőn az orosz szövetségi biztonsági szolgálat sajtószolgálata. A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Ust-Iluga-ba, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsung kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az FSB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
5: Időjárás.
0: Ma folytatódik a nyáriasan meleg idő, akár 31-33 fok közötti csúcsértékekkel. Az extrém erejű UV-sugárzás miatt nem ajánlott hosszabb ideig napfényben tartózkodni.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz.

0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székiné Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodás menedzsment és

0: Ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
1: Közlekedés.
0: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
1: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
4: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök-informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, tűzte hozzá várakozását Székinész Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.
5: Közlekedés.
4: Napközben Mohorán és Magyar Nándorban, Balassagyarmaton a Szügyi úton, a 22-es úton Ipolyszögnél és Vácon a Dr. Csányi körúton mérik az autósok sebességét.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.
1: Szia!

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
4: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székinész Trémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adja át, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását székinész Trémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Az Ipoly-völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patakvölgye a Nógrád szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchény Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchényben szervizpont kialakítását tartalmaz. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, amelynek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Pollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pásztó extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgó-Tarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pásztó 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapújtő együttese 53 ponttal.
0: Közlekedés.
4: Északa Salgó-Tarjánban várható sebesség ellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a Váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Nagyarányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancs-Berény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pásztó extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgó-Tarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pásztó 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancs-Lapújtő együttese 53 ponttal. A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét és fel kell dolgoznia a vereséget, közölte Orbán Viktor személyi titkára. Nagy János szerint a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol a vélemény maga a hír, ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balázst megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy a Fidesznek most mozgalmi párttá kell alakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Szerinte a mostani időszaka jellempróbák ideje, amikor kiderül, ki az, aki képes erre, és ki az, aki nem. Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kisköreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, hangsúlyozta, majd rámutatott, ez a fiatalok nélkül nem fog menni. A turizmus konjunktúra index értéke az előző havi kismértékű csökkenés után tovább csökkent az év 5. hónapjában, illetve 6 ponttal elmaradta az egy évvel ezelőtti értékektől. A szálláshely szolgáltatásban egy hónap alatt nem változott, a vendéglátásban 4 ponttal, az egyéb turisztikai szektorban 10 ponttal csökkent az érték. A teljes turisztikai szektor tekintve a régiók mindegyike romló kilátásokat jelzett. Az átlagnál jóval rosszabb a helyzet Észak-Magyarországon, Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon. A szezonalitás kisimítását célzó 6 havi mozgó átlag alapján 2026 eddig eltelt időszakában Nyugat és Dél-Dunántúl trendje erősen pozitív irányba változott, még Észak-Alföld esetében is javuló trend kezdete látszik. Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszer tartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A vizsgálatban résztvevő alanyok fél évente részletes beszámolót készítettek a 3 napos élelmiszer és italfogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5%-a fogyasztott legalább egyféle élelmiszertartósítószert. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű nem antioxidáns hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29%-kal magasabb a hipertónia és 16%-kal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a stroke előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinten rendelkezőkhöz képest. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, míg Jäger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor is józan észre lenne szükség.
1: Közlekedés.
5: Északa Salgótarjánban várható sebesség ellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

στο Μέγαφον. You don't.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Az Ipoly völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható, aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze. Tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchenyi-Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchenyben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, amelynek középpontjában a kerékpármúzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Hollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tóth Váradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Terrortámadást akadályoztak meg az orosz hatóságok egy gázszállító hajó ellen, amelyen NATO eredetű mágneses aknákat találtak, közölte hétfőn az orosz szövetségi biztonsági szolgálat sajtószolgálata. A hajó Antwerpen kikötőből érkezett Ust-Luga-ba, és a rakomány felvétele után a törökországi Samsung kikötőbe indult volna tovább. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az FSB által kiadott tájékoztatás értelmében a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz területi vizeken.
1: Közlekedés.
0: Északa Salgótarjánban várható sebességellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Fidesznek újra kell szerveznie saját közösségét és fel kell dolgoznia a vereséget, közölte Orbán Viktor személyi titkára. Nagy János szerint a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol a vélemény maga a hír, ezért kellett új kampánystratégia. Orbán Balást megvédte ugyan a kritikáktól, viszont elismerte, a vereség után komoly bizonytalanság uralkodott el a Fideszen belül. Kiemelte, hogy a Fidesznek most mozgalmi párttá kell alakulnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Szerinte a mostani időszaka jellempróbák ideje, amikor kiderül, ki az, aki képes erre, és ki az, aki nem. Meg kell hirdetni az ellenállásnak a kisköreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, hangsúlyozta, majd rámutatott, ez a fiatalok nélkül nem fog menni. A fiktív nevelőszülői ellátások, az árvasági járadékokkal kapcsolatos visszaélések, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók utánjáró családi pótlékok jogosulatlan felvételének kezelését kezdi meg Szlovákia. A jogszabálycsomagot június végéig szeretnék benyújtani a tárca közi egyeztetésre, hatályba pedig 2027. január 1-től léphetne. Ennek része lesz a korábban már bejelentett intézkedés is, amely megvonhatja a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen hiányzik az iskolából. Közvetlen összefüggést mutattak ki francia kutatók a széles körben alkalmazott élelmiszertartósítószerek rendszeres bevitele, valamint a magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulása között. A vizsgálatban résztvevő alanyok fél évente részletes beszámolót készítettek a háromnapos élelmiszer és italfogyasztásukról, amely alapján a szakemberek pontosan meghatározták a szervezetükbe jutó adalékanyagok mennyiségét. Az eredmények szerint a vizsgált népesség 99,5%-a fogyasztott legalább egyféle élelmiszertartósítószer. Az adatok elemzése során megállapították, hogy a legnagyobb mennyiségű nem antioxidáns hatású tartósítószert fogyasztó csoport tagjainál 29%-kal magasabb a hipertónia és 16%-kal emelkedettebb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a stroke előfordulási kockázata a legalacsonyabb beviteli szinten rendelkezőkhöz képest.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban várható sebességellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni képzőhelyének vezetője szerint komoly képzés folyik a kelet-nógrádi városban, amire nem csak a hallgatói jelentkezési számok, hanem a vállalkozókkal való jó együttműködés is bizonyíték. Székiné Strémi Melinda azt mondta, a vállaltan nem tudományegyetemként működő intézmény gyakorlatorientált képzéseket kínál. A vállalkozói szférával való partnersége során pedig mintegy 50-50%-os osztásban kiemelten végezhetnek gyakorlatot az iskola hallgatói az elméleti oktatáson túl. Salgótarjánban mérnök informatikus, villamos üzemmérnöki, gazdálkodásmenedzsment és kereskedelem szakok választhatók. Számos oktató az előadásokat már e-learning módszerrel adját, vagyis az interneten már előre felvett videóként érhetők el a tananyagok. Emellett a gyakorlati kurzus mindenkitől személyes jelenlétet kíván, tette hozzá a képzőhely vezetője. A nógrádi képzési lehetőséget idén 95-en jelölték meg első helyen a felvételi során. Július első hetéig a már érettségizettek még változtathatnak döntésükön, és akár ennél is többen érkezhetnek Salgótarjánba, fűzte hozzá várakozását Székiné Strémi Melinda. Hozzátette, a tapasztalatok szerint néhány esetben történt eddig ilyen változtatás, amely során a várt számhoz képest mérsékelten több diák választotta a nógrádi felsőoktatási képzést. Az Ipoly völgy középső területének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határtérségében. A program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktív turisztikai hálózattá kapcsolja össze, tájékoztatotta a projekt gazda, az Ipoly völgye Európai Területi Társulás igazgatója. Sándor Ildikó a Megafon reggeli adásában ismertette, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Konkrét fejlesztésekkel érintett a Varsányi tábító körüli kalandösvény, a Párizs patak völgye a Nógrád szakáli kálváriával összekötő panorámaút kialakításával, az Ipolynéki őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel és vulkánparkkal, valamint Széchény Bencúrfalván multifunkciós túrapont létrehozása is a tervek között szerepel. A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Széchényben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpáros barát képzésben részesülnek. Balassagyarmat a kerékpáros turizmus kiinduló pontja lesz, aminek középpontjában a kerékpár múzeum áll. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, udvaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Az országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. A hivatásos tűzoltóságok között Nógrádban minden városban várják majd a gyerekeket, Pest vármegyében pedig a váciak fogadják az érdeklődőket május 31-én. Pünkösdölést és várjátékokat egyszerre szerveztek tegnap Pollókön. A paraszti hagyományairól ismert világörökségi faluban a látványos és hangulatos programok a hollókői várudvarban délelőtt fegyverbemutatóval kezdődtek, és egészen késő délutánig tartottak, amelyek között vívóverseny is szerepet kapott. Az interaktív ostromjátékot Szent László vitézei irányították, ezt követően látványos és izgalmas harci bemutatóra került sor, majd középkori várkalauz indult a felsővárba, így bárki felfedezhette a hollókői vár szépséges termeit. A hollókői pünkösdi várjátékokra mintegy 1500 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Vác szempontjából a legjobb történt az országgyűlési választásokon, mert végre ismét egy váci képviseli Vácot az országházban, fogalmazott Tótváradi Nagy Bence önkormányzati képviselő. A váci hírnöknek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, az újonnan létrejövő kormány reményei szerint kevesebb forrást fog elvonni a várostól, és ezzel egyidejűleg több pályázati lehetőség fog megnyílni, akár útfelújítások vagy önkormányzati intézmények felújítása érdekében. Nagy arányú győzelmet könyvelt el a Pásztó labdarúgó csapata a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokságban. A hétvégi fordulóban a Karancsberény ellen játszottak, a végeredmény 10-1 lett. Azonban a Pászló extrém győzelme így sem elég ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a bajnokságban a Salgótarjáni SBTC-től, amely egy fordulóval a szezon vége előtt már teljesen biztosan a bajnoki cím tulajdonosa. A tarjániak 64 ponttal állnak az élen, a Pászló 56 pontot gyűjtött, jelenleg harmadik helyen áll a Karancslapfújtő együttese 53 ponttal.
2: Közlekedés.
1: Éjszaka Salgótarjánban várható sebesség ellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindez idáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
2: Közlekedés.
1: Északa Salgótarjánban várható sebességellenőrzés a Füleki és a Budapesti úton.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett itt behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi